0: Magyar hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai műsorunkban ismét sok érdekes és színes témával készültünk. Ellátogatunk a Balaton partjára, ahol idén is megrendezik a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának hagyományos nyári táborát. Beszámolunk az ORF Burgenland jubileumi Nagy Burgenland túrájának legfrissebb állomásairól, és egy egészen különleges horgászrekord történetét is elmeséljük. A műsor végén pedig kultúra is várja Önöket. Este 8:30-tól jelentkezik a Színes Kultúránk magyar nyelvű portrémagazin. Tartsanak velünk a következő percekben!

0: Idén jubilál a burgenlandi magyarok népfőiskolájának hagyományos nyári tábora, 20. alkalommal rendezik meg a Balaton partján. A 10 éves kor feletti gyerekekre és fiatalokra változatos, élménydús hét vár júliusban. A középpontban a nyelvtanulás, a népzene és a sport áll, mindez pedig egy igazán különleges helyszínen, közvetlenül a Balaton mellett Siófokon. Már elindult a jelentkezés. Erről kérdezte Sebestyén Áron kollégám, Somogyi Attilát, a burgenlandi magyarok népfőiskolájának elnökét.
1: A népfőiskolától megint felajánljuk nyáron a szokásos nyári táborunkat a fiataloknak, a gyerekeknek, ami az idén 20. alkalommal lesz megtartva. Ez egy szép jubileum, több száz burgenlandi magyar diákot már, meg nem más tartományokból származó diákokat is elvittünk táboroztatni a Balatonra. Az első táborok még annak idején még Szombathelyen volt, az első kettő, de 18 éve most a Balatonra járunk, és az nagyon bevált, mert ottan egy nagyon szép és jó helyünk van, az Aranypart Kollégium, hiszen direkt 50 méterre van a Balatonparttól, saját sportpályája van, rendezvénytermek vannak, tantermek vannak ottan. Tulajdonképpen időzelben azt lehet mondani, a Balaton a legjobb, perfekt hely, ami nagyon bevált, és a gyerekek, akik jönnek, nem csak a gyerekek, hanem a tanárok is nagyon szeretik ezt a helyet, hiszen az étkezés egy klasszikus balatoni büfében történik, ami direkt szintén a parton van, ott a szomszédban, csak át kell menni pár lépés, aztán a reggelit, ebédet, meg vacsorát is direkt a Balatonparton élvezhetik a gyerekek klasszikus magyar ételekkel, magyar ízekkel is, bővül akkor a program, és a balatoni kilátás, naplementét is meg lehet nézni, szóval nagyon romantikus és szép hely az egész. A tábori program az idén, mint a többi években is, bevált már, úgy lesz, hogy a gyerekek a reggeli után nyelvórákra mennek, három tanár fogja tanítani a magyar nyelvet, és a nyelvtanulás délelőtt föllazítjuk egy kis magyar népzene és népdal tanulással, ahova a gyerekeket mindig meghívjuk, hogy a Őri Bandának a élő kíséretében még néptáncot is megtanulhatnak, eredeti burgenlandi magyar népdalokat, az autokton környékünkön gyűjtött népdalokat tanulhatnak, és minden évben egy pár dallal bővülhet a repertoárok azoknak is, akik ismételten jönnek. Mindig új programot összeállítunk, természetesen legyen mindig valami új is benne, és így azért nevezzük ezt az egészet nyári nyelv és népművészeti tábor.
2: Nagyjából milyen életkorú gyermekeket várnak a táborba, és hogyan zajlik a jelentkezésnek a menete pontosan?
1: A gyerekek 10 éves kortól jelentkezhetnek, az azt jelenti, akik már készen vannak a elemi iskolával, jelentkezhetnek a táborra. Felső korhatár nincs, mivel népzenészeket is viszünk, tehát a nyelvtanulásra tulajdonképpen azt ajánljuk, hogy 10-18-ig, és mivel ott van az Őri Banda a népzenészekkel is, akik aztán élőben is adják a talp alá való népzenét, és egy kis bemutató koncertet is tartanak nekik, azok viszont idősebbek is. Jelentkezni lehet a népfőiskola honlapján, vagy a programban megadott e-mail cím alatt, vagy a telefonszám alatt. Július 13-tól 19-ig lesz a táborunk, és jelentkezni még július közepéig lehet, még van hely.
0: Az ORF Burgenland jubileumi Große Burgenland Tour, azaz Nagy Burgenland túrájának harmadik állomására hétfőn, azaz ma Szent Margarétenben, vagyis Szent Margit bányán került sor. Mintegy 900 túrázó vágott neki a csaknem 16 kilométeres útvonalnak, amely a szőlőhegyeken átvezetett, lélegzetelállító panorámát kínálva a fertőtóra. A résztvevőket koranyárias időjárás kísérte, az út egyik különleges állomása pedig a Szent Margit bányai pasiójátékok helyszíne volt, amely idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Az ORF Burgenland túrája holnap Deutschkreuzban, vagyis Sopron keresztúron folytatódik. A túrázókra egy nagyjából 17,5 kilométeres szakasz vár. A találkozó reggel az iskola a Mittelschule udvarán lesz, a rajt pedig délelőtt 9 órakor indul. Az ORF Burgenland túráján ma kilométereké volt a főszerep, Felső Ausztriában viszont egy egészen másfajta nagy fogásról beszélnek. Nem mindennapi zsákmány akad horogra a felső ausztriai Sankt Valentinban. A magyar profi horgász Jankovics Krisztián egy elképesztő 41 kilós spanyol pikkelyes pontyot fogott ki. A hatalmas halat a tó királynőjeként emlegetik, és a fogással új osztrák rekord is született. A 41 kilós rekordponty partra terelése komoly kihívást jelentett, a horgász azonban sikeresen kifárasztotta az óriási halat, amely igazi szenzációnak számít a horgászvilágban.
3: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: Kellemes kikapcsolódást ígér az ünnepnap végére ma esti színes kultúránk műsorunk. 20 óra 30 perckor Muri Darida íróval beszélgetünk, aki a Nagymartoni Irodalomháza vendége volt nemrég, ahol bemutatta első regényét. A King Cobra egy nyomozás a magyar család történetben. Muri Darida.
4: Kiskorom óta rendszeresen jártam Magyarországra is, és általában a legnagyobb kötődésem egyébként a magyar vidék. Én Németországban egy nagyon, nagyon vidéki helyen nőttem fel, és eléggé konzervatív volt a társadalomot, és hát az a magyar nyelv, ez valahogy, ez nem tudom, ilyen stigmatizált vagy nem tudom. Na, lényeg az, hogy németül beszéltünk, csak már gyerekkoromban éreztem, hogy az egy tök fontos rész, és ez egy iszonyú nagy szem az egész láncban, az egész családunkban, és úgy sajnáltam, hogy ezt valahogy elvesztették. 13 vagy 14 éves koromban kitaláltam, vagy úgy döntöttem, hogy szeretném rendesen vagy rendszeresen tanulni a nyelved. Mivel nem kaptam azt az ajándékot, hogy két nyelven nőjek fel, valahogyan vissza akartam adni magamnak, de kb. Mindenkinek ezt az örömet. Mert a végén ez egy erőszakos könyv is. Szóval nem minden szép, és nem minden békes ebben a könyvben, viszont ezt a sok nyelvűség, ez számomra mérhetetlenül fontos. Magyarországon zajlik az egész történet, szóval ez igen, az egy Magyarországról szóló történet, közben ez bárhol történhet.
0: Bővebben a színes kultúránkban ma este 20 óra 30 perckor itt a Rádió Burgenlandon.
3: Időjárás.
0: Ma estére nyugodt, derült idő ígérkezik Burgenlandban, éjszaka pedig többnyire tiszta marad az égbolt, a szél fokozatosan mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra 13 és 18 fok közé csökken. Kedden ismét igazi nyári idő várható. Sok napsütéssel és forrósággal telik a nap. Többnyire felhőtlen lesz az ég, legfeljebb Közép- és Dél-Burgenland fölött jelenhet meg délután néhány gomoly felhő. Az északi szél időnként élénk lehet, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm figyelmüket. Tartsanak velünk holnap is. Viszont hallásra!

0: színes kultúránk.
1: Vendégünk Murida Rida Berlin és Budapest között él és ír, bár Németországban nőtt fel, de Magyarországhoz vonzódott, Budapesten talált igazi otthonra.
2: Nagyon

0: közel vagyok a családommal, a rokonaim a vidéken laknak, és én, mint transzember, én nem tudok. Ja, igen, hát ki van zárva, hogy a magyar vidéken lakok. Ja, és Pest valahogy egy nagyon jó kompromisszum, de nem csak az, hanem például én nagyon-nagyon szerettem a magyar irodalmat.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Weber Katalin köszönti Önöket Színes Kultúránk legújabb adásában. A Mattersburg Nagymartoni Irodalomháza ebben az évben külön figyelmet fordít a magyar szerzőkre. Az Ungarn Erzählen sorozat keretében mutatta be első regényét a német-magyar Budapest és Berlin között ingázó Muri Darida is. A fiatal író 1993-ban született, Bajorországban nőtt fel, egyetemi tanulmányait Berlinben végezte, ma Budapesten él és alkot. Újságíróként olyan szemléletet képvisel, mely teret enged a többértelműségnek, rendszeresen publikál politikai és társadalmi témákban. Első regénye nemrég jelent meg. A King Cobra egy nyomozás a magyar családtörténetben. Sürgető hangú debütálás, személyes és politikai egyszerre. Halljunk egy rövid részletet az író felolvasásából.
2: Zsófi riss Laci das Gewehr aus der Hand ruckend, weil der Zeigefinger noch am Abzug hing und klappte den Lauf über den Verschlusskasten. Dich brauchen wir noch, sagte sie zum Geschoss, ließ den Lauf einrasten und legte ihn Laci auf die Schulter. Heira. Das schwarz-weiße Augenkaleidoskop an der Wand ließ sich nicht fixieren, schlängelte sich ineinander und Laci wurde übel. Die Luft war zu scharf, das Gewehr zu schwer und der eigene Körper zu tolerant für den Rausch der Hoffnung auf Rache und Gerechtigkeit. Ein gestohlenes Gewehr zu suchen und mit dem Hungaria Eurocity nach Deutschland zu schmuggeln, eine ausgezeichnete Idee.
1: Muri Daridát már fiatalon erősen foglalkoztatta saját identitása. Bár nem nőtt fel kétnyelvű közegben, magyarságát mindig élete meghatározó részének érezte. Hogy mennyire fontos lett számára a magyar nyelv, ez első regényében is érezhető.
0: Bajorországban születtem, és ott felnőttem. 18-19 éves koromban költöztem Berlinbe, ott tanultam, ott jártam egyetemre. Körülbelül 2021 óta kettő között ingázak, hogy most élek. Hát egyébként most gyakorlatilag Pesten élek, ott van a lakásom, és ott töltöm az időmet nagy részt, és családom viszont a magyar vidéken lakik, vagy a családomnak egy része. És kiskorom óta rendszeresen jártam Magyarországra, és általában a legnagyobb kötődésem egyébként a magyar vidékhez van, azaz csak felnőtt koromban kellett valahogy egy, nem tudom, hogy mondjam, egy saját kapcsolatom, vagy egy saját, ilyen fel akartam építeni valami, ami csak az enyém. És ja, igen, és így találtam a helyemet Pesten, Budapesten.
1: A nyelvvel családban beszéltétek, hallottad gyerekkorodtól, de úgy konkrétan, komolyan később kezdtél el vele foglalkozni.
0: Igen, mivel a családomban nagyon magyar volt az egész életünk, az étel, a hagyományok. Csak én Németországban egy nagyon, nagyon vidéki helyen nőttem fel, és eléggé konzervatív volt a társadalomot, és hát az a magyar nyelv, ez valahogy ez nem tudom, ilyen stigmatizált vagy nem tudom. Na, lényeg az, hogy németül beszéltünk, és az anyukám is főleg németül beszél, csak már gyerekkoromban éreztem, hogy az egy tök fontos rész, és ez egy iszonyú nagy szem az egész láncban, az egész családunkban, és úgy sajnáltam, hogy azt valahogy elvesztették. Közben a magyar családom, vagy a Magyarországban élő családom nyilván csak magyarul beszél, akkor ott senki nem beszélt németül. És így nagyon nehéz volt egy állandó ilyen miszkommunikációban, vagy ilyen állandó, nem tudom, ilyen értelmetlenségben próbáltunk egymáshoz kapcsolódni. Szóval én most is mondtam, hogy a kolbászról tudtam beszélni, vagy a pálinkáról, a, nem tudom, a tanyáról, ilyen, vagy

0: egy ilyen nagyon korlátozott szókincsem volt, és ezt nagyon sajnáltam. Ja, és akkor 14 vagy 13 éves koromban kitaláltam, vagy úgy döntöttem, hogy szeretném rendesen, vagy rendszeresen tanulni a nyelvet, és akkor azt csináltam, hogy sokat zenéltem kamaszkoromban, és valahogy találtam egy magyar családot Debrecenben, és onnantól kezdve minden nyárt ott töltöttem velük, és ott senki nem beszélt se németül, se angolul, és akkor megtanultam. Nyilván soha nem tökéletesen, de így megtanultam, és az a lány, akivel összebarátkoztam kamaszkoromban, az még mindig a legjobb barátnőm, és most így gyakorlatilag az ő gyerekének én vagyok a nagybácsi, vagy ez ilyen nagyon-nagyon szép kapcsolat, ami kialakult.
1: Miért esett a választás Budapestre?
0: Hát, ez egy jó kérdés. A legfontosabb rész valószínűleg az, hogy nagyon közel vagyok a családommal, a rokonaim a vidéken laknak, és én, mint transzember, én nem tudok. Ja, igen, hát ki van zárva, hogy a magyar vidéken lakok. Ja, és Pest valahogy egy nagyon jó kompromisszum, de nem csak az, hanem például én nagyon-nagyon szerettem a magyar irodalmat, és nagyon szeretem, én tudom, hogy nem népszerű, de én nagyon szeretem kertészt, és őrként, és, ja, és a többi. És azért van egy nagyon, nekem az én kapcsolatom a fővárossal, ez egy nagyon értelmiségi, nagyon irodalmi kapcsolat, és az bennem egy nagyon nagy vágy is volt, mivel hát amit meséltem, hogy ilyen nagyon korlátozott mindig volt a szókincsem, és de közben író is vagyok, és nekem mindig hiányzott azt a szem, az a láncszem. Ott volt Magyarországon éreztem azt a sok szeretetet a családomban, és azt a hát nagyon otthonnak is éreztem magam, és biztonságos, nagyon biztonságos. Én paradox módon, de nagyon biztonságosnak éreztem magam Magyarországon, közben nem tudtam kifejezni magam, és még mindig nagyon küzdök ezzel, hogy nem olyan megy, ahogy szeretném. Viszont, ja, és Németországban kb. Az ellenkezett volt Németországban. Inkább bele voltam fónva egy ilyen értelmiségi közönségbe, de soha nem teljesen otthonnak éreztem magam ott. És Magyarországon nyilván is egy idegen vagyok, de ott inkább stimmel, és ott ki tudom használni azt a furcsa alapot, hogy részt vagyok, de nem is, és az íróként egy nagyon érdekes hely. Egy ilyen mindig egy tanuló maradok a magyar nyelvben, és ez íróként iszonyúan hasznos valahogy. Ja, és szerintem azért, és imádom Pestet, ott van az életem.
1: Ha a nyelvnél maradunk, a könyv ugye németül íródott, de rengeteg az én örömömre, hogy itt hallgattam, nagyon élvezetes volt, hogy rengeteg magyar szó, szólás, kifejezés van bent. Ez egy ilyen szerelmi vallomás, mondjuk a magyar nyelv iránt.
0: Aha, pontosan, és ráadásul én állandóan fordítok a fejemben. Szóval én nem csak magyarul és németül beszélek, hanem ilyen összességben szerintem 7 nyelvet. Egyébként mivel nem kaptam azt az ajándékot, hogy 2 nyelvvel nőjek fel, valahogyan vissza akartam adni magamnak, de kb. Mindenkinek ezt az örömet. A végén ez egy erőszakos könyv is. Szóval nem minden szép, és nem minden békes ebben a könyvben, viszont ezt a sok nyelvűség, ez számomra mérhetetlenül fontos, és szép, és értékes, és azt értekelni akartam, és nagyon szerettem ezt nagyon szerettem játszani a nyelvekkel, és azt, amit nagyon szerettem a nyelvben, az nem, például te is beszéltél a németről, és mondtál, mennyire nehéz az a der, die, das, és mindig szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, mindenki érti, teljesen mindegy, ha dert is, vagy dust is, mondom, mindenki érti, hogy miatt is. És a könyvvel is vissza akartam irányítani a figyelmet arra, hogy mi a fontos a nyelvben, az a kommunikáció, az a hang, a zenében, az izgalmasság, stb. És nem a szórend, vagy nem a helyes írás például. És ezzel valahogyan tudtam játszani ezzel a fordító baj, vagy ezzel a kétnyelviséggel.
1: Egy idő után tűnik csak fel, hogy nincsenek bent személyes névmások, tehát nincs bent a Z vagy az R. Ugye, ha a könyvet magyarra fordítanánk, akkor nem tűnne fel, mert magyarban ez nincs. De németben ez egy nagyon jó kísérletezés, hogy hogy lehet bánni a nyelvvel. De ez direkt is volt, épp azért, mert a főhős is transznemű.
0: Igen, ez direkt nincsen benne, érzi a főszereplőnek, közben nekem az kifejezetten tetszik a magyar nyelvben, hogy nincsen, és akkor a könyv során valamikor kiderül, hogy az általában egy valamelyik fajta fordítás. Szóval, mert ha tényleg magyarból fordítottam volna azt a könyvet, ami nyilván nem lehet, de ha fordítottam volna, akkor én nem tudnám, hogy hogyan tudod, még éjjel használnám, vagy szí használnám a főszereplőnek. Ez egy kísérlet nekem, hogy hogyan gondolunk, ha nem ebben, vagy ezekben a kategóriákban gondolunk, ahogy szoktunk, vagy ahogy megszoktunk.
1: A könyvben ugye a Laci is újságíró, tehát egy videó journalist, újságíró és transznemű. Megkérdezhetem, hogy mennyire van ebben a könyvben egy ilyen kis autobiográfia is.
0: Őszintén szólva, az én fejemben főszereplő látszik egy operatőr. Csak az a baj, hogy németül az Kameramann vagy Frau, és akkor nem tudtam, hogyan, mit csináljak most, mert konkrétan az a vicc, vagy konkrétan az a központi gondolat, hogy ne csináljunk ezt a Mann és Frau. És akkor a könyvben van egy pár beszéd, és akkor a Laci is így küzd, és megbotlik, és azt mondja, hogy egy kamera VJ, videojournalist. Szóval egyébként az a videójúságíróiság. Hát persze, és nem gondoltam bele, hogy nyilván később, nyilván az lesz, hogy igen, az egy újságíró, mint én. Van benne, nyilván nem tagadom, hogy dolgozom helyszínekkel, ami nyilván nekem ismerős, és ezen kívül volt egy nagybácsim, akit imádtam, és sokat mesélt a saját, vagy mesélt a családról, ilyen nagy történetmesélő volt. És ő tudta, hogy írom azt a könyved, és direkt leültette engem, és nagyon sokat mesélt. És fontos volt nekem, hogy megtisztelem ezt az aktust, és azért kb. Úgy leírtam, ahogy mesélt. De nagy részt ez nem egy autobiografikus könyv, mert én például, én főleg, ha újságíróként dolgozom, akkor inkább ilyen EU politikáról írok, mindig inkább ilyen háttér témákkal foglalkozom, összeesküvős emeletekkel, stb. És az nyilván az a karakter, vagy a főszereplő a könyvben nem foglalkozik ilyen, hát ez nincs semmi közel hozzá. És a másik rész, ami fontos a művészeti munkámnak, az, hogy nekem az írás, vagy főleg az írás ezen a könyvben, ez egy forgatás volt, vagy egy forgatásnak tekintettem. Szóval az is, hát kötelező voltam, hogy ezzel dolgozom, amit látom. És akkor Pesten és a vidéken főleg forgattam, úgymond. Csak, ja igen, de az a saját életem az inkább más. De persze használom ezt, ami belsőleg is azt használom, ami ismerős nekem.
1: Az első részletben, amit olvastál, nekem nagyon tetszett az a rész, amikor a Laci, még a gyerek Laci, megkérdezi a nagypapát, hogy hívják azt, amikor valaki ilyen, tehát hogy ő így forog, és tekeri magát, meg felemeli a kis állát, és a nagypapa azt mondta, hogy büszke. És ez annyira szép, és annyira méreható, ez mennyire fontos, ha a családban valaki ilyen szintű elismeréssel indulhat el?
0: Igen, teljes mértékben. Nekem ez a rész történt, ez nem a nagypapam volt, de a gyerekkoromban én emlékszem, hogy korcsolyaztam, vagy szerintem, hogy bicikliztem, de hát, hogy éppen tanultam biciklizni. Na, és akkor konkrétan ezt a kérdést kérdeztem a nagybácsimtól, és mondtam, hogy mondjam ezt, és akkor így forogtam, és egy kicsit így, hát próbáltam mutatni, szó nélkül mutatni, hogy mit érzek, és akkor azt mondta, hogy büszke, és az nekem egy ilyen ős emlék, vagy ilyen nagyon, egy nagyon fundamentális élmény volt nekem, mert a mai napig a testemben érzem azt a ezt a büszkér, ezt a szavad, és nyilván ilyen meleg és transz emberként az a büszkeség, az a, hát szeretem magyarul is mondani büszkeség, és nem pride, az egy

0: nagyon, ez egy nagyon jelentőségteljes érzés.
1: Ez az első könyved, de már azt hiszem egy novellát írtál, mégpedig tavaly a budapesti Pride kapcsán. Ez, milyen volt ezt Budapesten élve megtapasztalni, ezt a tavalyi helyzetet, hogy ugye a kormány nem akarta engedélyezni ezt a Pride felvonulást, ugye a polgármester mégis, tehát mégis megtartották a kisebb keretek között is. Ez milyen, nem tudom, ugye mi csak a híreket hallottuk, ezt milyen volt úgy megélni?
0: Szerintem az az életem egyik legintenzívebb időszak volt, mert nekem ez az időszak is a legintenzívebb fázis a könyvemmel kapcsolatban volt. És hát így már március vagy február óta rendszeresen kimentem tüntetni, nagyon féltem is, nekem az egy iszonyúan félelmetes időszak volt. Közben nyilván tudatos voltam arra is, hogy én mehetek bármikor Németországra, szóval nyilván ilyen kicsit ilyen a háttérben is maradtam, és megélni azt, hogy nem tudom hány százezer kimeneg az utcára, és főleg nem csak fiatalok, nem csak melegek, hanem nagyon sok nyugdíjas, nagyon sok ilyen teljesen, nem tudom, ilyen átlagos bolgár, nem tudom. Ez nagyon megható volt. Igen, az bennem felébresztetett egy reményt, ami eddig nem ismertem saját magamban. És szóval én nagyon hálás vagyok, hogy azt megélhettem. És közben írtam a könyvet, és próbáltam nem mindent használni, amit láttam éppen, mert ez túl friss volt. De nagyon hálás voltam. Én például Pesten ismerem egy nagyon idős fordítópárt, és akkor nem tudom hány száz ezer ember között pont velük találkoztam, majdnem elbőgtem. Nagyon, nagyon szép volt. Biztos nem akarok az új Magyarországra mutatni, mondani, hogy elnézzük, mert ez tényleg így látunk Amerikában, látunk ilyen bárhol a világon most, hogy nagyon, valahogy így nagyon szűk lesz a levegő bizonyos embereknek. De közben igen, az utolsó évben, vagy az utolsó kettő évben számomra érezhető volt egy remény, ami magától így belecsúszott az írásba valószínűleg. És a végén ez a könyv egyébként a bosszúról is szól. Egy bosszú történet, és ebben a bosszúban van egy nagyon nagy energia, és szerintem a főszereplőben felszabadul valami nagyon nagy energia. Számomra a remény egy nagyon fontos csatorna bármelyik társadalmi vagy egyéni életben.
1: Megköszönöm a beszélgetést, hallgatóinknak a kitartó figyelmet, további szép estét kívánok, viszont hallásra!